Lionel André Masiku Sitini. Sima Adjonu Awochi Messi. Mika Nasem Chirao.